0: arra kellett volna én is még menjek, de kimondták, hogy nekem, hogy és nem kellett volna én sem, de ti azt mondtátok nekem, hogy hátra is 100 fehér virággal ki kellett volna, nem, hogy azt mondták, hogy én álltam, de láttam őket, hogy mondtátok nekem, hogy állni is hátra is. Nem integetett is nekem vissza, hogy láttátok, hogy én nem kellek volna. És 100 fehérre, de 100 és 100 fehérre, én nem kellett volna, és menjen. És mondták, az, és kellett volna, hogy én nem kellett volna, én is menjen, aki kellett.
1: Ki mondták, hogy nekem, hogy